duñu al gupe doño mu kedé monté o tini korgi kara yin koro megi me beri kundi mungu pichem chem diri we piti kundi komi na me ñu al ken wane.